0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki műsorunk tartalmából... Leó pápa csütörtök esti rózsafüzér imája gyerekekkel. Békét kérünk minden gyerek számára. A Szent Atya beszéde, a lehetőségek művészete együtt szövés című találkozó résztvevőihez. Szükségünk van rátok. Interjú Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével a csütörtöki pápai audienciáról. Leó pápa rózsafüzér imája gyerekekkel. Kérünk békét minden gyermek számára. Október 1-én csütörtök kora este Leó pápa a vatikáni kertek Lurdi barlangjánál mintegy 700 gyermek és családjaik jelenlétében megnyitotta az 1 millió gyermek imádkozó rózsafüzér kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház pápai Caritas mű szorgalmazott. A világ minden táján élő gyermekeket arra hívták, hogy együtt imádkozzanak a konfliktusok és nehézségek közepete élő társaikért. 50 millió üdvözlégy Mária szállt fel a mennybe, szólt Leó pápa buzdítása. A szép őszi időben nyapnyugtakor tartott találkozó kezdetén a Szent Atya a gyerekekhez szólt egyszerű szavakkal. Igazán boldog vagyok, hogy veletek lehetek.
1: Sono davvero felice di stare.
0: És ti, gyerekek, mondjátok meg, ti is boldogok vagytok? Mire a gyerekek lelkes igennel válaszoltak. Ma este azért gyűltünk össze, hogy együtt legyünk azzal a két személlyel, akik mindenki másnál jobban szeretnek minket. Tudjátok, kik ők? Jézus, jött a válasz. És ki a másik?
1: E Maria!
0: Felelték a gyerekek. Igen, az Úr Jézus és édesanyja, Mária, akik soha nem hagynak minket magunkra, és akik mindig közel vannak hozzánk. Mi is szeretjük őket, ugye? Akkor mondjuk együtt, próbáljuk meg. Szeretlek Jézus, szeretlek Mária. Ma este egy különleges ajándékot kérünk tőlük. Békét a világ minden gyermekének, különösen azoknak, akik ott élnek, ahol háború van, a föld számos országában. Ezt a békét most a Szent Rózsafüzér imádságával kérjük, amely egy egyszerű ima, és amit bárki elmondhat. Hamarosan gyertyákat gyújtunk, és Jézusra gondolunk, életének néhány fontos pillanatára, amelyekben fényt és békét hozott oly sok embernek. Így például, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, amikor a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatta, amikor bejelentette országát, amikor megmutatta dicsőségét a Táborhegyen, és amikor az utolsó vacsora során az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ezek olyan pillanatok, folytatta a pápa, amelyekben csodálatos ajándékokat adott nekünk, amelyeket soha nem fogunk elfelejteni, és ezért szeretnék köszönetet mondani. Tegyük ezt meg együtt, és mondjuk közösen, köszönjük Jézus, és kérjük tőle bizalommal mindannyian együtt, adj nekünk békét. A Szent Atya elmondta még a kicsinyeknek, ma este és ezekben a napokban nem vagyunk egyedül az imádkozásban, mert szerte a világon 1 millió gyermek imádkozik velünk. 1 millió. Gondoljunk csak bele, 50 millió üdvözlégy Mária száll fel az égbe, a föld minden sarkából és minden

0: hiszen így növekszik a béke. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és akkor most kezdjük az imát. Üdvözlégy, Mária!
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te.
0: Leó pápa a Lehetőségek Művészete Együttszövés című találkozó résztvevőihez. Szükségünk van rátok! A Szentatya pénteken délben találkozott a Lehetőségek Művészete Együttszövés című találkozó művészeivel és kurátoraival, amelyet a Kultúra és az Oktatás Dikasztériuma szervezett. A pápa 30 fős művész és kurátor vendégeit az együttjárása a kölcsönös segítségre buzdította. A Szentatya először is köszönetet mondott a művészeknek és kurátoroknak az együttműködésért,
2: grazie per la collaborazione,
0: amelyet az elmúlt években a Szentszékkel folytattak, különösen a Velencei Biennáli Vatikáni pavilonjának létrehozásáért és a Kultúra és az Oktatás Dikasztériuma által támogatott kortárs művészeti projektekért. Köszöni a bizalmat, amivel elfogadták, hogy az egyház mellett haladjanak, akár új utakon is. Példaként említette Leó pápa a Velence melletti Giudecca szigetén található női börtönben felállított pavilont, amelyet egykor Ferenc pápa is meglátogatott. A pavilon építése elsősorban nem azt jelentette, hogy a művészetet beviszik a börtönbe, hanem hogy a börtön a maga gyakran elfojtott igazságával tanítson valamit a művészetnek és mindenkinek. Hiszen az emberi személynek méltósága van, azon egyszerű ténynél fogva, hogy létezik, és hogy célja az örökké valóság. Utalta a pápa múltszombati Lourdesban mondott beszédére. A Szentatya figyelmét megragadta az idei velencei pavilon mottoja is, amelyet Bingeni Szent Hildegard ihletett. A fül a lélek szeme. Valóban a művészet, mint egy antenna, érzékeli az emberi szív nagy kérdéseit, néha kiáltásként, gyakrabban suttogásként, és hallhatóvá, láthatóvá és megoszthatóvá teszi azokat mások számára. Az egyház soha nem tekintette a művészetet járulékos jellegűnek, hanem úgy tekintett rá, mint a meghallgatás alapvető helyére, ahol tanulhatunk az emberiség vágyairól és sebeiről, a szépség, az igazságosság és a béke iránti szomjúságáról, az értelem kereséséről. A pápa a mai digitális világ kereső motorjait említette hasonlatként, amelyek ezernyi választ kínálnak ugyan, de csak azt adják vissza, ami már létezik, és jobbadán azt adják, amit már akartunk. A veszély már nem is csak a cenzúra, hanem az ellaposodás és a zaj, ami lehetetlenné teszi a hallást. A művészet ellenben másfajta kereső motor,
2: l'arte è un altro genere di motore di ricerca,
0: amely megkérdezéssel működik. Mély figyelmet igényel, amely túllép a tények összegzésén, mélyebbre ás és keresi az összekötő szálakat. Ezért a művészet ellenáll az elszürkülésnek, lelassítja a tekintetet és arra késztet, hogy megálljunk azelőtt, amit már nem lehet elfogyasztani, és ami pedig a kulturális és spirituális megújulás egyik formája. Szent VI. Pál pápa szavai a művészekhez 1964-ben ma is mérföldkő érvényűek. Az egyháznak szüksége van rátok, művészek. Közös együttműködésre van szükség, mert amikor Isten lelkületének, láthatatlan és mondhatatlan jelleginek világát akarja kifejezni, akkor annak hozzáférhető, érthető formákba foglalásának éppen ti vagytok a mesterei. Leó pápa ezt a gondolatot folytatja, az egyháznak ma épp úgy szüksége van rátok. Különösen a mesterséges intelligencia korában, amelyben sürgetővé válik megkülönböztetni az emberi művészetet attól, amit gépek hoznak létre. Ontológiai, sőt több mint esztétikai különbség van a művészet és a között, amit egy gép statisztikai számításokkal képes létrehozni mások millió képeiből. Az algoritmusokból hiányzik az emberi szellem szikrája. A kultúra és a művészet, amikor hiteles, megőrzi ezt a sziklát. Éppen ezért az egyház szeretné megújítani a szövetséget a művészekkel és a kulturális intézményekkel, szövetséget teremtve az emberiség védelméért. Végül Leó pápa nyomatékkal jelezte, hogy az egyház megbecsüléssel, hálával és reménnyel tekint rájuk, együtt akar

0: járni velük, hogy együtt őrizhessük meg a ránk bízott csodálatos emberséget, zárta a művészekhez és kurátorokhoz intézett beszédét a Szent Atya. Most hallgassák meg a Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével készített interjúnkat a csütörtöki pápai audienciájukról. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Fabiny Tamás evangélikus püspököt, aki most itt a stúdió vendége, de e napon csütörtök délelőtt a Szent Atya vendége volt. Méghozzá a Luteránus Világszövetség tagjaként, amelynek küldöttsége a Szent Atyához ellátogatott, és fogadott benneteket, és kedves Tamás, arról szeretnénk kérdezni, hogy mik voltak számodra a legsúlyosabb gondolatai a Szent Atyának?
1: Szép hagyománya van annak, hogy az evangélikus vagy luteránus világszövetség vezetősége ellátogat a Vatikánba. Ez már a harmadik pápa, akivel ilyen minőségben találkozhatom alelnökként különböző korszakokban. Annak idején talán 2011-ben Benedek pápa is hívott minket egy beszélgetésre, akkor őt meghívtuk a 2017-es nagy reformáció jubileumra, amire igent mondott, csak aztán ő már nem volt pápa, ugye, mikor erre sor került, viszont utóda Ferenc pápa ellátogatott Lundba, ahol emlékeztünk erre a reformációi nyitára, és nagyon megható volt, hogy közösen tudtunk emlékezni erre. Utána aztán magával Ferenc pápával is találkozhattam kétszer is a Vatikánban, egyszer, vagy kétszer Budapesten is, és most a harmadik pápa, Leó pápa, akivel ilyen minőségben, mint a Luteránus Világszövetség egyik alelnöke találkozhattam. Előzőleg Kurt Koch bíboros, a Vatikáni Egységtitkárság vezetője fogadott bennünket. A fő téma általában a két egyház közötti dialógus, ami ugye mindig aktuális, és éppen most egyébként jövő héten kezdődik egy olyan munka megbeszélés. De most ami még aktualitást adott a beszélgetésünknek, az egy közelgő évforduló, mégpedig 2030. Akkor emlékezünk ugyanis a 1530-as augsburgi eseményre, amikor is benyújtották a protestáns rendek az úgynevezett ágostai hitvallást. Sokfelé az evangélikus egyházat úgy is nevezik, hogy ágostai hitvallású evangélikus egyház, és minden ellenkező reszeléssel szemben ez még nem a szakadásnak a dokumentuma
0: volt. Erre utal a pápa maga is.
1: Erre utal maga is, és nagyon fontosnak érzem, hogy már a ő beszédében is.
0: Veszély volt, de még nem tört össze az egység.
1: Így van, én szeretek így fogalmazni, hogy ez a tétválás előtti talán utolsó, szinte kétségbe esett kísérlet arra, hogy az egyház egy maradjon, egységes maradjon. Sajnos aztán másfelé vezettek az utak, és kölcsönös kiállt hát rossz fordulatot vett a két egyház együttműködése, amit egyébként 1999-ben Augsburgban lényegében visszavonták, a kölcsönös kiátkozást érvénytelennek minősítette mind a Vatikán, mind a Luteránus Világszövetség. Tehát sokkal beljebb vagyunk, de éppen ezért fontos, hogy erre az 1530-as dokumentumra úgy gondoljunk, és úgy nyilatkozunk róla, hogy az nem a szakadásnak, hanem az egységnek a dokumentuma. Külön kiemelte a pápa, vagy talán már az Koch bíboros volt a beszélgetésben, ennek az ágostai hitvallásnak a hetedik cikkeit, ami az egyházról szól, hogy az egyház ott van, ahol az evangéliumot tisztán hirdetik, és a szentségeket rendben szolgáltatják ki. Nincs más kritérium. És ebben hála Istennek egyek vagyunk, az igében és a szentségekben.
0: Erre akar utalni a pápa azzal a formában, amit a beszédében mondott, hogy ez a pre-confessional, hogy a konfesszió, a hitvallás előtti formához térjünk vissza?
1: Igen, hogy amikor még egyek voltunk, és Krisztusnak egy egyháza voltunk, és hát az a törekvésünk, hogy ezt a látható egységet helyreállítsuk, aminek majd a nagy eseménye az asztalközösség is lesz, ami egyelőre még sajnos csak a reménység tárgya, de ezért kell folyamatosan imádkoznunk. De addig is a tanításban, pasztorális munkában, társadalmi felelősségvállalásban egyek kell, hogy legyünk.
0: Nem túl nagy ez a kérés, hogy visszamenni addig a pontig, amikor még egyek vagyunk, és akkor a későbbi sajátos jellegzetességeinktől eltekintsünk akár egyik, akár a másik oldalról.
1: Azt hiszem, ez természetes, és akár pápánálok ugye úgy kezd Róma püspöke én betöltött szolgálatát, hogy én Augustinus gyermeke vagyok. Ez egy természetes folyamat, hogy Szent Ágostonhoz tér vissza, és erre mi evangélikusok is szívesen hivatkozunk, hiszen Luther Ágoston rendi szerzetes volt. Tehát Ágoston a maga kegyelemtanával közös örökséget jelent. A másik, amire még utalnék, hogy az ágostoni hitvallásnak a megfogalmazója nem Luther volt, hanem egy hozzáképest talán diplomatikusabb, szelíd ember, Philip Melanchthon. Maga Luther is mondta, hogy én nem tudnék olyan leízett réten, olyan csöndben lépni, mint ahogyan Melanchthon tette, de erre a diplomáciára szükség volt, amit Melanchthon megvalósított, és ő mindenképpen az egységnek az embere volt, és erre azt hiszem, hogy ma is érdemes hivatkozni, hogy nem elszakadni akarunk egymástól, hanem együttműködni.
0: Tamás, te Chicagóban is tanultál. Chicagót azért említettem, mert a város, ahol itt Robert Francis Prevost, a mostani Leó pápa jött. Segít neked az ő megértésében az ott végzett milliónek a megtapasztalása?
1: Ez elég régen volt, de azért nyilván számomra az a chicagói tanulmányi időszak meghatározó volt, és én örömmel hallottam, amikor megválasztották. Egyébként éppen Olaszországban voltam, Nápolyban egy evangélikus eseményen, a Gájara prédikátorokra emlékező eseményen. Éppen Nápolyban találkoztam az ő megválasztásának a hírével, és örömmel hallottam egyrészt a chicagói származását, másrészt legalább annyira örültem annak, hogy a spanyolul kezdett beszélni, és ez a perui örökségét vagy perui tapasztalatait osztotta meg. Azért mondom ezt, mert a Lutheránus Világszövetségnek ebben a vezetőtestületében elnök és hét alelnök vagyunk, ebben minden kontinens képviselve van. Észak-Amerikából is volt résztvevő, Dél-Amerikából is volt résztvevő, most éppen nem perui, hanem brazil résztvevő, portugál nyelvű, és én a kelet-közép-európai régiót képviseltem, és hát azt örömmel látjuk, hogy Leó pápa minden régióban, hogy úgy otthonosan mozog. És nem mondtam most külön neki, de örömmel nyugtáztam, hogy elhangzott az elmúlt héten, hogy Magyarországon is szívesen látnák Leó pápát, én is csatlakozom a meghívók körében, ahhoz nincs jogom, de a reménykedő körébe, hogy örülnék, ha eljönne Magyarországra.
0: Beszélgetésünk elején említetted volt, hogy találkoztál Benedek pápával, Ferenc pápával, megismerted őket, és most itt az új pápa. Miben látod az ő különlegességét, és mit remélsz, hogy valami tovább menjen, előre mozduljon?
1: Amikor Benedek pápával személyesen találkoztam, ilyenkor ugye adódik egy pár perces lehetőség arra, hogy önálló gondolatot is megfogalmazzon az ember, vagy kérdést tegyen föl. Én akkor örömmel tudtam hivatkozni arra, hogy mennyire örülök annak, hogy akkor tájt jelent meg József Ratzinger néven, de hát az vele azonos, a kétkötetes kiváló munkája a Názaret Jézus címmel, amiben ő sok protestáns teológusra is hivatkozik, és élmény volt nekem, aki ugyancsak biblikus teológus volnék, erről a biblikus műről, a Názaret Jézus című munkájáról beszél. Ferenc pápánál nyilván az az impulzív jelleg ragadott meg, az a természetesség, és ott is találtam egy kapcsolópontot, mielőtt kezet fogtunk, hogy emlékeztem arra, valahol olvastam, hogy amikor Buenos Airesben püspök volt, vagy talán nem is volt püspök, csak szolgált, akkor a jezsuiták szemináriumából rendszeresen átment az evangélikus szemináriumba, ami közel volt az ő intézményéhez, és Leskó Bélára szeretettel emlékezett, és én ismertem Leskó Bélát és az ő feleségét, és erre tudtam hivatkozni, hogy kedves Szentatya, nekünk van közös ismerősünk, és erre szinte hátba veregetett, és nagyon örömmel fogadta. Leó pápánál pedig ez a higgadtság, ez a nyugalom, kiegyensúlyozottság ragadott meg, ahogyan, bár tudom, hogy nagyon fáradt volt a párizsi útja után, vagy a franciaországi útja után, de nagyon odafigyelt ránk, és nagyon szerette volna kifejezésre juttatni azt, hogy fontos számára az evangélikusokkal való kapcsolattartás.
0: Mint hogy az ő elmondata, úgy hangzik, hogy benne az egyben egyek legyünk, talán többet is lehet remélni, mint egy átlag pápától, mert ő azért az egység pápájaként mutatkozott be.
1: Ez nagyon fontos jelmondata, nagyon szeretem ezt, és idézem is sokszor, mert ez az origót jelenti, ami számára. Munkra is. Valahol a Solus Christus reformátori tanítását is egyedül Krisztus, és ez a régi kép a kerékkel, hogyha közelebb vannak a küllők az agyhoz, akkor egymáshoz is közelebb kerülnek, és így ha Krisztushoz közeledünk, akkor egymáshoz is közelebb juthatunk, nem csak verbálisan, hanem imádságban, lélekben, és ismét mondom, az eucharisztikus reménységünkben, ami egyelőre még csak imádság tárgya, de hiszem, hogy talán a mi nemzedékünkben, vagy egy nemzedékkel később ez is megvalósul.
0: Kedves Tamás, kedves püspök úr, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hát adja az úr, hogy lépésről lépésre kerüljünk közelebb egymáshoz.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A Fabiny Tamás evangélikus püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk tartalmából. A Szentatya októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Egy amerikai katolikus fiatalember Bibliával a kezében 7000 kilométert zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Interjú Székely János szombathelyi püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Leó pápa októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Élet Istene, Te ismered szívünk mélységeit, a bennük lakozó fényeket és árnyakat, a csendes sebeket, amelyeket olykor senki sem lát. Ma azokért a fivéreinkért és nővéreinkért fohászkodunk, akik mentális egészségük kihívásaival küzdenek, akik szorongásaikban magányosan szenvednek, depressziótól vagy bármilyen más mentális betegségtől. Te gyengéden nevükön szólítod őket, benned méltóságra és reményre lelnek. Bocsáss meg, hogy időnként elfordítottuk tekintetünket róluk, amivel a mentális betegek megbélyegzését és diszkriminációját tápláltuk. Add, hogy egyházad nyitott otthon lehessen, egy mindenki számára biztonságos hely, olyan közösség, amely elkísér és nem rekesz ki, amely ítélkezés nélkül meghallgat és félelem nélkül közelít meg. Azokért is könyörgünk, Urunk, akik gondoskodnak róluk, szakemberekért, családtagokért, önkéntesekért, azokért a férfiakért és nőkért, akik türelemmel és szeretettel építik a megértés és a vigasztalás hídjait. Adj nekik erőt és együttérzést, hogy támogassák őket. Küldd ránk szentelkedet, hogy megtanuljuk elfogadni és beilleszteni a mentális egészségi ellátást közösségeink és az egész egyház életébe és küldetésébe, és ezáltal irgalmat élő jelévé váljunk, amely mindig velünk marad és megújít minket.
1: And always restores. Amen.
0: Szól Leó pápa októberi ima szándéka. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Október 3-án szombaton délben köszöntötte Leó pápa a konzisztórium teremben a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Campo Santo pápai Teuton kollégium előjáróinak és pap diákjainak 87 fős csoportját. A másfél százados kollégium ősét Nagy Károly Frank király és német-római császár kérésére harmadik Leó pápa alapította 800 körül, mint Scola Francorum, a germán eredeti frankok zarándokházaként Péter sírja mellett az ősi bazilika tőszomszédságában. Leó pápa köszöntő beszéde elején a 150 éves Teuton kollégiumnak a 8. századba visszanyúló eredetére utalt, ami a Szent Római Birodalom területéről Rómába érkező zarándokok kitüntetett referenciapontja volt.
2: Provenienti dal territorio del Sacro Romano Impero.
0: A 19. században ez a hely különös jelentőségűvé vált az érintett országok papjai számára, amikor a papság tevékenységét a Német Birodalomban jelentősen akadályozták, ha ugyan nem tették teljesen lehetetlenné a Kulturkampf egyházpolitikai intézkedései. Így a Teuton temető testvérisége vendégszeretetének köszönhetően a háza története során befogadta németajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosítva számukra, ami aztán a későbbiekben egyre inkább a keresztény régészet, az egyháztörténet és a keresztény eredet kutatás szakmai központja lett. A papi kollégium ma is arra törekszik, hogy a képzés biztonságos otthona legyen, ahol az itt élő klerikusok elmélyíthetik intellektuális és lelki útjukat, hogy válaszolhassanak a hazájukban élő kérdéseire korunk nagy kihívásaival szemben, és számot adhassanak a bennük élő reményről. A Teuton Kollégium jellegzetes vonása a Szentpéter apostol sírjához való egyedülálló közelsége, szó szerint 100 méter, amely intézményének története során kezdetettől fogva mindig együtt járt a római pápához való hűséggel. Ezt tette nyilvánvaló a pápai kollégium cím is, amelyet 16. Benedek pápa adományozott neki 2010-ben. Ez a megtiszteltetés nagy elkötelezettséggel jár, meg kell őrizni ezt a közelséget és ezt az egységet Péter utódjával.
2: Custodire questa vicinanza e questa unità con il successore di Pietro.
0: És az általa hirdetett apostoli hittel, szögezte le a Szentatya. A hívő Krisztusban vallott közös hite az egység alapelve, amelyet az Úr kért imájában tanítmányai számára, hogy tanúságtételük hiteles legyen. Tegyék magukévá, kérte a pápa, Jézusnak ezt a szívből jövő kérését, és kérjük ezt az ajándékot, hogy kollégiumok közössége olyan hely legyen, ahol ez az egység konkrétan is megnyilvánul és láthatóvá válik. Ehhez kérte végül Leó pápa a Szentlélek segítségét, majd patronájuk,
2: alla vostra patrona Santa Maria della Pietà.
0: Az irgalmasság szizonyok közbenjárásáért fohászkodva szívből megáldotta őket. Bibliával a kezében 7000 kilométer zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Szerdán délelőtt a Szentpéter téren tartott általános kihallgatás végén a Leó pápát személyesen is köszöntő zarándokcsoportok hívek között volt Patrick Murphy, egy amerikai katolikus fiatalember, aki arról számolt be a pápának, hogy az elmúlt 14 hónapban több ezer kilométert tett meg Franciaországban kerékpárral és gyalog Olaszországban, hogy elzarándokoljon Rómába. Több mint 60 francia apátságban és kolostorban fogadták őt az ellátási szállás vendégszeretetével, köztük olyan helyeken is, amelyeket a Szentatya is felkeresett a nemrégében véget ért franciaországi látogatásakor, majd Franciaországból gyalog folytatta útját Olaszország felé, hogy éppen Isten szegénykéje, Assisi Szent Ferenc tranzitus a liturgikus emlékapjának vigíliáján, a ferences jubileum évében érkezzen meg Rómába. Az amerikai fiatalember az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg, hogy eljusson a Szentpéter térre. A Szentatyának elmondta, hogy egyedüli útítása a Biblia volt, amelynek borítója belső oldalán szerepel minden vendéglátójának bélyegzője. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Most hallgassák meg a Székely János szombathelyi püspökkel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János szombathelyi püspökatyát, aki egyúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és most Rómában egy olyan konferencián vett részt, ahol a CCEE, az Európai Püspöki Konferenciák Bizottságának egyik szekciója gyűlt össze, amelyik szekció a társadalmi igazságosság kérdését próbálja értelmezni. Püspökök és szakemberek voltak jelen. Ez a mostani alkalom milyen különleges célkitűzéssel jött egybe?
3: Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az Európai Püspöki Konferenciák titkárságának 4 szekciója van. Az egyik foglalkozik fiatalokkal, egy evangelizáció és kultúra, a harmadik család és élet, és a negyedik ez a társadalmi kérdések, ami tulajdonképpen az egyház társadalmi tanításának az átültetése a gyakorlatban, illetőleg, hogy az európai kontinensen az európai egyházak hangjával is megszólaljon a társadalmi tanítás. Ennek szokott 2 évente egy olyan találkozója lenni, ahová minden püspöki konferencia, minden ország küld képviselőket. A képviselőknek a feladata a saját országukban, hogy az egyház társadalmi tanítását megfogalmazzák a közélet számára is, egyáltalán társadalom számára, és amennyire lehet, segítsék azt, hogy életté is váljon, tehát formálja is, mint kovász, a társadalmat. Ahogyan 14. Leó pápa írja a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, tegyünk azért, hogy ne Bábel tornyát építsen az emberiség, egy olyan várost, ahol egy hang van, egy nyelv, egy kultúra, egy akarat, főként a gazdagé, a hatalmasé, hanem úgy építsük az emberi társadalmat, ahogy a Nehemiás idejében a lerombolt Jeruzsálemet újraépítették, minden falszakasznak saját felelőse volt, saját család. Az emberiség nagy építkezésében is valahogyan így kellene. Minden nyelvnek, minden kultúrának megvan a maga hangja, senki sincs leselejtezve. Tehát ezzel a szellemiséggel gyűltek össze a különböző országoknak a képviselői.
0: Van egy közös társadalmi tanítás, és igazából akkor minden helyi egyház próbálja ezt a saját körülményeire alkalmazni?
3: Igen, illetőleg ennek a szekciónak mindig vannak kijelölt témái. Most az alaptémánk az egyrészt egy igazságosabb gazdasági rend, másrészt a nemzetek közötti szolidaritás. Tehát hogyan képzelnénk el egy igazságosabb világgazdaságot és a nemzetek közötti együttműködést? Gondolhatunk itt például akárcsak arra, hogy jelenleg a világ leggazdagabb 8 emberének az Oxfam becslése szerint körülbelül annyi vagyona van, mint a világ lakosságának, a szegényebbik felének összesen, mint 4 milliárd embernek. Ez döbbenetesen igazságtalan, és nagyon káros, mert az emberiség nagy döntéseit az óriási gazdasági erő döbbenetesen befolyásolja. A döntéseket háborúkról, technológiai újítás, egyáltalán, hogy hogyan alakítanak ki egy technológiát, például a mesterséges intelligenciát. De akár, hogy a világgazdaságot, a piacokat szabályozzuk, vagy nem szabályozzuk. Tehát ez az óriási gazdasági erő jelenleg hatalmas módon befolyásolja az egész emberiség életét. Első előadónk egyébként Alessandra Smerilli nővér volt, aki a teljes emberi fejlődés pápai dikasztériumának az új prefektusa. És többek között arról beszélt, hogy az új dolgok, amire 14. Leó pápa utal ebben az enciklikában, kicsit visszautalva a Rerum Novarumra, az új dolgokra, 13. Leó pápának a első nagy társadalmi igazságosságról szóló enciklikájára. A mai új dolog az elsősorban az, hogy nem az államok azok, amelyek elsősorban irányítják, vagy hatással tudnak lenni a népek életére, meg az emberiség életére, hanem ez átment magánkézbe. Sokkal inkább egyéni hatalmi központok, meg gazdasági erőközpontok sajnos azok, amik meghatározzák az emberiség életét.
0: És mit tud tenni ebben a konkrét helyzetben egy helyi egyház?
3: Az egyháznak az egyik küldetése, hogy prófétai hang legyen. Az emberiség számára adjon inspirációt. Nagyon nagy kincse volt a mostani találkozásunknak, hogy itt volt a Centesimus Annus alapítványnak az igazgatója. Második János Pál pápa hozta létre ezt a tulajdonképpen szakértőkből álló alapítványt, főleg gazdasági és nemzetközi joghoz értő világtekintélyek vannak ide meghívva, és az a küldetésük, hogy az egyház társadalmi tanítását kicsit fejlesszék, tovább gondolják szakmai szempontból. És sok minden érdekes dolog elhangzott az igazgatónak, Paolo Garonna professzorúnak a szájából. Például az, hogy egyes országokra vonatkozóan társadalmi tanítás, ami a szolidaritásra hívja fel a figyelmet, ez nagyjából világosan, könnyen érthetően megszületett. És sok ország próbálja is megvalósítani, például a jóléti állam, a szociális háló formájában. Nem is kis sikerrel, tehát ez a része a társadalmi tanításnak érthető, világos és reálisan megvalósítható is. A másik része, ami a világgazdaságra vonatkozna, vagy az igazságosságra világszinten, ez sokkal kevésbé konkrét a társadalmi tanításban, tehát itt az egyház társadalmi tanítása, így mondta az igazgató, kicsit el is van maradva, de maga a téma is sokkal nehezebb. Létrehozni egy igazságosabb világrendet nagyon-nagyon nehéz. Azért is, mert a nemzetközi együttműködések, akár gondolhatunk az ENSZ-re, félelmetes módon meggyengült. Nagyon sok nagyhatalom egyszerűen kiszáll ezekből a nemzetközi egyezményekből, tehát nehéz, nem is nagyon lehet nemzetközi jogról beszélni, mert sok olyan állam van, amelyik még a saját maga által aláírt egyezményeket sem tartja be. Tehát nehéz és nagy kihívás ez a feladat. Ugyanakkor az alapítvány igazgatója azt mondta, hogy ennek ellenére az emberiségnek egy jelentős része az egyházra úgy tekint, mint egy nagy erkölcsi tekintély. Tudja, hogy ez nemzetek fölötti, tehát nincs úgymond elfogultsága egy-egy rész érdekirányában. Nagyon sokan várják a pápától azt, hogy világos útmutatást adjon, akár a béke, akár egy igazságosabb gazdaság irányában.
0: A nemzetközi erővonalatnak a felerősödésével párhuzamosan fut a helyi illetékességnek a megcsapanása akár nemzeti szinten, és az egyházaknak a működése azért egy nemzet testen belül működnek jól, hát egy katolikus egyházunk van. Hogyan tud mégis az egyház a saját környezetében, saját országában, Magyarországon, a magyar katolikus egyház hatékonyan működni?
3: Minden ország a konferencián bemutatta a saját társadalmi tevékenységét. A magyar egyházunknak a szociális szolgálatát Tóth József, az Érme Szövetségnek, ennek a katolikus vállalkozók vagy gazdasági szereplők szövetségének az egyik vezetőségi tagja, ő mutatta be. Sok részét a beszámolónknak ámulattal hallgatták. Talán leginkább a roma pasztorációnkat, az, hogy 95 nyitott házunk vagy tanodánk működik, ahol roma gyerekeknek a nagy sokasága jön délutánonként tanulni, segítünk abban, hogy oktatásból ki ne essenek, és ilyen módon egy piacképes végzettséget, de még inkább az emberi fejlődésükben segítséget kapjanak. Ez egy annyira egyedülálló szervezete a Magyar Katolikus Egyháznak, amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk. De nagyon tetszett az is, hogy létezik az úgynevezett keteg oktatási anyag, amelyet a Magyar Katolikus Egyház Baritz Sarolta nővérnek a segítségével létrehozott, és több egyetem, többek között a Corvinus, de más egyetemek is felajánlják a hallgatóknak, hogy keresztény szemmel gondolják át a gazdasági tevékenységnek az igazi célját. Tehát ez a tény, hogy katolikus tanítás bejut világi egyetemekre, ezt is ámulattal látták, mert legtöbb országban erre hasonló példa nincs.
0: És születette valamilyen konkrét elhatározás a jövő tekintetében, előre nézve?
3: Alessandra Smerilli nővér kérte azt, hogy egyrészt küldjünk be jó gyakorlatokat, amik a mi országainkban működnek. Akár olyan szemmel is, hogy mi az, amit Európa, mint a kereszténységtől már régóta áthatott kontinens, föl tud ajánlani más kontinensek számára. Az igazságosabb társadalmi rend megvalósításáért, de akár a mesterséges intelligencia szabályozásában, megtervezésében. Ebben is, bár Európa gazdaságilag nincs az élvonalban vagy a megalkotók között, de az a hely, ahol legtöbb reflexió erre az új technológiára van, az még mindig Európa. Tehát tudunk ebben talán segítségére lenni a világegyháznak. Egyébként nagyon érdekes volt, a Centesimus Annus igazgatója sokat beszélt Európáról, és többek között elmondta, hogy Európa elsősorban nem földrajzi fogalom, hanem értékek, és leginkább a keresztény gyökerek alapján kivirágzó kultúrát jelenti. És ennek része kellene, hogy legyen, sőt, objektíven nézve része Oroszország is. És beszélt arról is, hogy milyen nagy tragédia, hogy a hidegháború vége után Európa nem gondolta át, nem tervezte meg a biztonsági stratégiáját, a biztonsági építményét, hogy az első világháború végén is nem sikerült harmonikusan lezárni a konfliktust, robbant ki a második. A második végén sikerült, tehát ott egy óriási nagy vágy volt egy békességes, harmonikus Európára. De a hidegháború végén nem gondolt át senki, hogy amint megszűnik akár Varsói szerződés, stb., hogyan építsük föl a kontinensnek az új biztonsági, meg hát béke stratégiáját. Tehát Európának kellene, hogy legyen hangja, van egy különleges hangja a világegyház számára. Egy másik konklúziója talán a találkozónknak az, hogy amilyen elveket mi a helyi egyházak részéről megfogalmaztunk, ezt szeretnénk eljuttatni pontosan ehhez a Centesimus Annus tudományos szakértők köréhez, hogy finomítsák, konkretizálják, és talán ezzel tudjunk gazdagítani az egyház társadalmi tanításának a kincsestárát.
0: Püspök atya, hálásan köszönöm a tájékoztatót, és szívből kívánok igazán jó lelki készületet az immár közeli november közepi adlimina látogatásra.
3: Köszönöm szépen!
0: A Székely János szombathelyi püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk tartalmából. A Szentatya októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Egy amerikai katolikus fiatalember Bibliával a kezében 7000 kilométert zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Az egyház társadalmi küldetése prófétai, kovászként legyen jelen a világban. Interjú Székely János szombathelyi püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Leó pápa októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Élet Istene, Te ismered szívünk mélységeit, a bennük lakozó fényeket és árnyakat, a csendes sebeket, amelyeket olykor senki sem lát. Ma azokért a fivéreinkért és nővéreinkért fohászkodunk, akik mentális egészségük kihívásaival küzdenek, akik szorongásaikban magányosan szenvednek, depressziótól vagy bármilyen más mentális betegségtől. Te gyengéden nevükön szólítod őket, benned méltóságra és reményre lelnek. Bocsáss meg, hogy időnként elfordítottuk tekintetünket róluk, amivel a mentális betegek megbélyegzését és diszkriminációját tápláltuk. Add, hogy egyházad nyitott, otthon lehessen, egy mindenki számára biztonságos hely, olyan közösség, amely elkísér és nem rekesz ki, amely ítélkezés nélkül meghallgat és félelem nélkül közelít meg. Azokért is könyörgünk, Urunk, akik gondoskodnak róluk, szakemberekért, családtagokért, önkéntesekért, azokért a férfiakért és nőkért, akik türelemmel és szeretettel építik a megértés és a vigasztalás hídjait. Adj nekik erőt és együttérzést, hogy támogassák őket. Küldd ránk szentelkedet, hogy megtanuljuk elfogadni és beilleszteni a mentális egészségi ellátást közösségeink és az egész egyház életébe és küldetésébe, és ezáltal irgalmat élő jelévé váljunk, amely mindig velünk marad és megújít minket.
1: And always restores. Amen.
0: Szól Leó pápa októberi ima szándéka. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Október 3-án szombaton délben köszöntötte Leó pápa a konzisztórium teremben a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Campo Santo pápai Teuton kollégium előjáróinak és pap diákjainak 87 fős csoportját. A másfél százados kollégium ősét Nagy Károly Frank király és német-római császár kérésére harmadik Leó pápa alapította 800 körül, mint Schola Francorum, a germán eredetű frankok zarándokházaként Péter sírja mellett, az ősi bazilika tőszomszédságában. Leó pápa köszöntő beszéde elején a 150 éves Teuton kollégiumnak a 8. századba visszanyúló eredetére utalt, ami a Szent Római Birodalom területéről Rómába érkező zarándokok kitüntetett referenciapontja volt.
2: Provenienti dal territorio del Sacro Romano Impero.
0: A 19. században ez a hely különös jelentőségűvé vált az érintett országok papjai számára, amikor a papság tevékenységét a Német Birodalomban jelentősen akadályozták, ha ugyan nem tették teljesen lehetetlenné a Kulturkampf egyházpolitikai intézkedései. Így a Teuton temető testvérisége vendégszeretetének köszönhetően a háza története során befogadta német ajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosítva számukra, ami aztán a későbbiekben egyre inkább a keresztény régészet, az egyháztörténet és a keresztény eredet kutatás szakmai központja lett. A papi kollégium ma is arra törekszik, hogy a képzés biztonságos otthona legyen, ahol az itt élő klerikusok elmélyíthetik intellektuális és lelki útjukat, hogy válaszolhassanak a hazájukban élő kérdéseire, korunk nagy kihívásaival szemben, és számot adhassanak a bennük élő reményről. A Teuton Kollégium jellegzetes vonása a Szent Péter apostol sírjához való egyedülálló közelsége, szó szerint 100 méter, amely intézményének története során kezdetettől fogva mindig együtt járt a római pápához való hűséggel. Ezt tette nyilvánvaló a pápai kollégium cím is, amelyet 16. Benedek pápa adományozott neki 2010-ben. Ez a megtiszteltetés nagy elkötelezettséggel jár, meg kell őrizni ezt a közelséget és ezt az egységet Péter utódjával.
2: Custodire questa vicinanza e questa unità con il successore di Pietro.
0: És az általa hirdetett apostoli hittel, szögezte le a Szentatya. A hívő Krisztusban vallott közös hite az egység alapelve, amelyet az Úr kért imájában tanítmányai számára, hogy tanúságtételük hiteles legyen. Tegyék magukévá, kérte a pápa, Jézusnak ezt a szívből jövő kérését, és kérjük ezt az ajándékot, hogy kollégiumok közössége olyan hely legyen, ahol ez az egység konkrétan is megnyilvánul és láthatóvá válik. Ehhez kérte végül Leó pápa a Szentlélek segítségét, majd patronájuk,
2: alla vostra patrona Santa Maria della Pietà.
0: Az irgalmaság szűzanya közbenjárásáért fohászkodva szívből megáldotta őket. Bibliával a kezében 7000 kilométer zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Szerdán délelőtt a Szent Péter téren tartott általános kiallgatás végén a Leó pápát személyesen is köszöntő zaránda csoportok hívek között volt Patrick Murphy, egy amerikai katolikus fiatalember, aki arról számolt be a pápának, hogy az elmúlt 14 hónapban több ezer kilométert tett meg Franciaországban kerékpárral és gyalog Olaszországban, hogy elzarándokoljon Rómába. Több mint 60 francia apátságban és kolostorban fogadták őt az ellátási szállás vendégszeretetével, köztük olyan helyeken is, amelyeket a Szentatya is felkeresett a nemrégében véget ért franciaországi látogatásakor, majd Franciaországból gyalog folytatta útját Olaszország felé, hogy éppen Isten szegénykéje. Asszisi Szent Ferenc tranzitus a liturgikus emlékapjának vigíliáján a ferences jubileum évében érkezzen meg Rómába. Az amerikai fiatalember az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg, hogy eljusson a Szent Péter térre. A Szentatyának elmondta, hogy egyedüli útítása a Biblia volt, amelynek borítója belső oldalán szerepel minden vendéglátójának bélyegzője. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Most hallgassák meg a Székely János szombathelyi püspökkel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János szombathelyi püspökatyát, aki egyúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és most Rómában egy olyan konferencián vett részt, ahol a CCEE, az Európai Püspöki Konferenciák Bizottságának egyik szekciója gyűlt össze, amelyik szekció a társadalmi igazságosság kérdését próbálja értelmezni. Püspökök és szakemberek voltak jelen. Ez a mostani alkalom milyen különleges célkitűzéssel jött egybe?
3: Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az Európai Püspöki Konferenciák titkárságának 4 szekciója van. Az egyik foglalkozik fiatalokkal, egy evangelizáció és kultúra, a harmadik család és élet, és a negyedik ez a társadalmi kérdések, ami tulajdonképpen az egyház társadalmi tanításának az átültetése a gyakorlatba, illetőleg, hogy az európai kontinensen az európai egyházak hangjával is megszólaljon a társadalmi tanítás. Ennek szokott 2 évente egy olyan találkozója lenni, ahová minden püspöki konferencia, minden ország küld képviselőket. A képviselőknek a feladata a saját országukban, hogy az egyház társadalmi tanítását megfogalmazzák a közélet számára is, egyáltalán társadalom számára, és amennyire lehet, segítsék azt, hogy életté is váljon, tehát formálja is, mint kovász, a társadalmat. Ahogyan 14. Leó pápa írja a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, tegyünk azért, hogy ne Bábel tornyát építsen az emberiség. Egy olyan várost, ahol egy hang van, egy nyelv, egy kultúra, egy akarat, főként a gazdagé, a hatalmasé, hanem úgy építsük az emberi társadalmat, ahogy a Nehemiás idejében a lerombolt Jeruzsálemet újraépítették, minden falszakasznak saját felelőse volt, saját család. Az emberiség nagy építkezésében is valahogyan így kellene. Minden nyelvnek, minden kultúrának megvan a maga hangja, senki sincs leselejtezve. Tehát ezzel a szellemiséggel gyűltek össze a különböző országoknak a képviselői.
0: Van egy közös társadalmi tanítás, és igazából akkor minden helyi egyház próbálja ezt a saját körülményeire alkalmazni?
3: Igen, illetőleg ennek a szekciónak mindig vannak kijelölt témái. Most az alaptémánk az egyrészt egy igazságosabb gazdasági rend, másrészt a nemzetek közötti szolidaritás. Tehát hogyan képzelnénk el egy igazságosabb világgazdaságot és a nemzetek közötti együttműködést? Gondolhatunk itt például akárcsak arra, hogy jelenleg a világ leggazdagabb 8 emberének az Oxfam becslése szerint körülbelül annyi vagyona van, mint a világ lakosságának, a szegényebbik felének összesen, mint 4 milliárd embernek. Ez döbbenetesen igazságtalan, és nagyon káros, mert az emberiség nagy döntéseit az óriási gazdasági erő döbbenetesen befolyásolja. A döntéseket háborúkról, technológiai újítás, egyáltalán, hogy hogyan alakítanak ki egy technológiát, például a mesterséges intelligenciát. De akár, hogy a világgazdaságot, a piacokat szabályozzuk, vagy nem szabályozzuk. Tehát ez az óriási gazdasági erő jelenleg hatalmas módon befolyásolja az egész emberiség életét. Első előadónk egyébként Alessandra Smerilli nővér volt, aki a teljes emberi fejlődés pápai dikasztériumának az új prefektusa. És többek között arról beszélt, hogy az új dolgok, amire 14. Leó pápa utal ebben az enciklikában, kicsit visszautalva a Rerum Novarumra, az új dolgokra, 13. Leó pápának a első nagy társadalmi igazságosságról szóló enciklikájára. A mai új dolog az elsősorban az, hogy nem az államok azok, amelyek elsősorban irányítják, vagy hatással tudnak lenni a népek életére, meg az emberiség életére, hanem ez átment magánkézbe. Sokkal inkább egyéni hatalmi központok, meg gazdasági erőközpontok sajnos azok, amik meghatározzák az emberiség életét.
0: És mit tud tenni ebben a konkrét helyzetben egy helyi egyház?
3: Az egyháznak az egyik küldetése, hogy prófétai hang legyen. Az emberiség számára adjon inspirációt. Nagyon nagy kincse volt a mostani találkozásunknak, hogy itt volt a Centesimus Annus alapítványnak az igazgatója. Második János Pál pápa hozta létre ezt a tulajdonképpen szakértőkből álló alapítványt, főleg gazdasági és nemzetközi joghoz értő világtekintélyek vannak ide meghívva, és az a küldetésük, hogy az egyháztársadalmi tanítását kicsit fejlesszék, tovább gondolják szakmai szempontból. És sok minden érdekes dolog elhangzott az igazgatónak, Paolo Garonna professzorúnak a szájából. Például az, hogy egyes országokra vonatkozóan társadalmi tanítás, ami a szolidaritásra hívja fel a figyelmet, ez nagyjából világosan, könnyen érthetően megszületett. És sok ország próbálja is megvalósítani, például a jóléti állam, a szociális háló formájában. Nem is kis sikerrel, tehát ez a része a társadalmi tanításnak érthető, világos és reálisan megvalósítható is. A másik része, ami a világgazdaságra vonatkozna, vagy az igazságosságra világszinten, ez sokkal kevésbé konkrét a társadalmi tanításban, tehát itt az egyház társadalmi tanítása, így mondta az igazgató, kicsit el is van maradva, de maga a téma is sokkal nehezebb. Létrehozni egy igazságosabb világrendet nagyon-nagyon nehéz. Azért is, mert a nemzetközi együttműködések, akár gondolhatunk az ENSZ-re, félelmetes módon meggyengült. Nagyon sok nagyhatalom egyszerűen kiszáll ezekből a nemzetközi egyezményekből, tehát nehéz, nem is nagyon lehet nemzetközi jogról beszélni, mert sok olyan állam van, amelyik még a saját maga által aláírt egyezményeket sem tartja be. Tehát nehéz és nagy kihívás ez a feladat. Ugyanakkor az alapítvány igazgatója azt mondta, hogy ennek ellenére az emberiségnek egy jelentős része az egyházra úgy tekint, mint egy nagy erkölcsi tekintély. Tudja, hogy ez nemzetek fölötti, tehát nincs úgymond elfogultsága egy-egy rész érdekirányában. Nagyon sokan várják a pápától azt, hogy világos útmutatást adjon, akár a béke, akár egy igazságosabb gazdaság irányában.
0: A nemzetközi erővonalatnak a felerősödésével párhuzamosan fut a helyi illetékességnek a megcsapanása akár nemzeti szinten, és az egyházaknak a működése azért egy nemzet testen belül működnek, jól lett egy katolikus egyházunk van. Hogyan tud mégis az egyház a saját környezetében, saját országában, Magyarországon, a magyar katolikus egyház hatékonyan működni?
3: Minden ország a konferencián bemutatta a saját társadalmi tevékenységét. A magyar egyházunknak a szociális szolgálatát Tóth József, az Érme Szövetségnek, ennek a katolikus vállalkozók vagy gazdasági szereplők szövetségének az egyik vezetőségi tagja, ő mutatta be. Sok részét a beszámolónknak ámulattal hallgatták. Talán leginkább a roma pasztorációnkat, az, hogy 95 nyitott házunk vagy tanodánk működik, ahol roma gyerekeknek a nagy sokasága jön délutánonként tanulni, segítünk abban, hogy oktatásból ki ne essenek, és ilyen módon egy piacképes végzettséget, de még inkább az emberi fejlődésükben segítséget kapjanak. Ez egy annyira egyedülálló szervezete a Magyar Katolikus Egyháznak, amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk. De nagyon tetszett az is, hogy létezik az úgynevezett keteg oktatási anyag, amelyet a Magyar Katolikus Egyház Barit Sarolta nővérnek a segítségével létrehozott, és több egyetem, többek között a Corvinus, de más egyetemek is felajánlják a hallgatóknak, hogy keresztény szemmel gondolják át a gazdasági tevékenységnek az igazi célját. Tehát ez a tény, hogy katolikus tanítás bejut világi egyetemekre, ezt is ámulattal látták, mert legtöbb országban erre hasonló példa nincs.
0: És születette valamilyen konkrét elhatározás a jövő tekintetében, előre nézve?
3: Alessandra Smerilli nővér kérte azt, hogy egyrészt küldjünk be jó gyakorlatokat, amik a mi országainkban működnek. Akár olyan szemmel is, hogy mi az, amit Európa, mint a kereszténységtől már régóta áthatott kontinens, föl tud ajánlani más kontinensek számára. Az igazságosabb társadalmi rend megvalósításáért, de akár a mesterséges intelligencia szabályozásában, megtervezésében, ebben is, bár Európa gazdaságilag nincs az élvonalban vagy a megalkotók között, de az a hely, ahol legtöbb reflexió erre az új technológiára van, az még mindig Európa. Tehát tudunk ebben talán segítségére lenni a világegyháznak. Egyébként nagyon érdekes volt, a Centesimus Annus igazgatója sokat beszélt Európáról, és többek között elmondta, hogy Európa elsősorban nem földrajzi fogalom, hanem értékek, és leginkább a keresztény gyökerek alapján kivirágzó kultúrát jelenti. És ennek része kellene, hogy legyen, sőt, objektíven nézve része Oroszország is. És beszélt arról is, hogy milyen nagy tragédia, hogy a hidegháború vége után Európa nem gondolta át, nem tervezte meg a biztonsági stratégiáját, a biztonsági építményét, hogy az első világháború végén is nem sikerült harmonikusan lezárni a konfliktust, robbant ki a második. A második végén sikerült, tehát ott egy óriási nagy vágy volt egy békességes, harmonikus Európára. De a hidegháború végén nem gondolta át senki, hogy amint megszűnik akár Varsói szerződés, stb., hogyan építsük föl a kontinensnek az új biztonsági, meg hát béke stratégiáját. Tehát Európának kellene, hogy legyen hangja, van egy különleges hangja a világegyház számára. Egy másik konklúziója talán a találkozónknak az, hogy amilyen elveket mi a helyi egyházak részéről megfogalmaztunk, szeretnénk eljuttatni pontosan ehhez a Centesimus Annus tudományos szakértők köréhez, hogy finomítsák, konkretizálják, és talán ezzel tudjuk gazdagítani az egyház társadalmi tanításának a kincsestárát.
0: Püspök atya, hálásan köszönöm a tájékoztatót, és szívből kívánok igazán jó lelki készületet az immár közeli november közepi adlimina látogatásra.
3: Köszönöm szépen!
0: A Székely János szombathelyi püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.